Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 7-e hétfő. A mai adásunkban, ahogy már megszokhatták, a hír összefoglalót követően a Szeretek a török világból és az Anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

A mai hír összefoglalón következik. Irán legfőbb biztonsági főnöke kijelentette, Irán a következő napokban tiltott zónát fog létrehozni a Hormuzi szoros közelében. Ez a zóna az amerikai haditengerészet blokádvonalától indul, és magába foglalja a Perzsa-öböl menti területeit, mondta Mohsen Rezaei vasárnap az iráni állami televíziónak. Minden hajó, amely belép ebbe az új zónába, felkerül Irán szankciós listájára, tette hozzá. Továbbá Irán és Omán a következő napokban megállapodást ír alá a Hormuzi szoroson átvezető új folyosóról, amelynek belépési és kilépési pontjai Irán ellenőrzés alatt állnak majd. Több ezer palesztin tartotta meg estemetési menetet 100 ember, köztük 60 gyermek tiszteletére, akiknek maradványait Gáza város Zeitun negyedében lerombolt házak romjai alól emeltek ki. A szertartás a palesztin történelem egyik legnagyobb temetésű szertartása, miután augusztusban korábban 112 áldozatot gyűjtöttek össze a Szabra negyedben. A második helyreállítási szakasz 800 órát vesz igénybe 147 lerombolt helyszínen, ahol a becslések szerint további 1072 holttest hever. Észak-Korea vezetője Kim Jong-un megfogadta, Észak-Korea haditengerészetét nukleáris fegyverekkel szereli majd fel, jelentette az állami média, miközben megkezdődtek az amerikai szövetségesek tengeri gyakorlatai. A Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok részvételével zajló, ezen a héten kezdődő manővereket 2023-ban indították el. A tisztviselők szerint Pyongyang rakéta és nukleáris fenyegetéseinek elrettentésére irányul erőfeszítéseként. Biztosítanunk kell, hogy a nukleáris harci rendszerek diversifikált és hatékony működését egy valódi háború érdekében hajtsák végre azáltal, hogy haditengerészetünket nukleáris fegyverekkel rendelkező erővé fejlesztjük, mondta Kim állítólag egy hétfői ünnepségen. A jemeni hadsereg visszafoglalta állásait Taiz és Al-Hudaida kormányzóságában a huszikkal vívott összecsapások során, amelyben a

Csapat több mint 20 tagja meghalt vagy megsebesült, jelentette be a hadsereg. A jemeni fegyveres erők sajtóközpontja közölte, a hadsereg vasárnap korábban három ágoffenzívát indított, az Al-Bah frontvonal mentén visszafoglalva, állásait Taisztól nyugatra, Al-Kathában, és megerősítette az újonnan megszerzett állásokat, Al-Hudaydától délre, valamint az intenzív harcok jelentős veszteségeket okoztak a huszi katonai felszerelésében. Végezetül, Türkiye megvédte Európa bajnoki címét a női röplabdában, miután vasárnap Isztambulban egy izgalmas 5-szettes döntőben 3-2-re legyőzte a címvédő világ és olimpiai bajnok Olaszországot. Olaszország megnyerte az első és a harmadik szettet, azonban Türkiye visszaküzdötte magát, hogy kiegyenlítse az állást, mielőtt döntő mérkőzésekre kényszerítette volna a csapatot. Így Türkiye egymás után kétszer is Európa bajnoki címet szerzett. Kedves hallgatóink, a mai hír ezt a foglalónkba ennyi fért bele. Továbbiakért látogassanak el a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra. Most a szeretek a török világból és az anatóliai elsők legújabb epizódjait hallhatják.

Kedves hallgatóink, a Szeretlek a török világból mai epizódjában Jahid Zarifulról lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Jamil Dual Csipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Egy nemzetirodalom története nem csak a könyvekben szerepel, hanem azoknak az embereknek a tartása, erkölcse is ugye is alakítja, akik ezeket a könyveket megalkották. Jahid Zarifulli a török költészet elmúlt fél évszázadának egyik legeredetibb hangja. Halála után csak nem 40 évvel is továbbra is olvasott, szeretett és sokakat elemzett költő. Ennek oka, hogy nem csupán jó verseket író költő volt. Azon ritka irodalmárok közé tartozott, akik a művészetet egy ügy iránti komolysággal vállalták, és akiknek írása és életvitele összhangban álltak egymással. A mai epizódunkban még egyszer felidézzük irodalmunk és szellemi életünk egy kivételes alakját, különösen a fiatal olvasóink számára. Abdurrahman Jahid Zarifulli 1941. július 1-én született Ankarában. Eredetileg Karamanmarasból származott. Bíróként dolgozó édesapja szolgálati helyi miatt gyermekkorát Sziverek, Ankara, Közölgyi Hamám és Maras között töltötte. Irodalmi sorsát azonban Maras városa határozta meg. A történelmi Maras líceum padjaiban Rasszim Özdenőrennel, Ertem Bajazittal és Aladdin Özdenőrennel kialakított barátsága később a török irodalom egyik legtermékenyebb alkotói közösségévé vált. Később az Isztambuli Egyetemen német nyelvet és irodalmat tanult. Tanított, különböző állami hivatalokban dolgozott. Majd hosszú éveken át a török rádió és televízió TRT munkatársa volt. Fiatal korában olyan vakmerő utazó volt, hogy stoppolva bejárt egész Európát. Ezeknek az utaknak a nyomai később műveiben is megjelentek. Már középiskolás korában is verseket írt, amikor első kötete az Isáret Csucsuklari, jelgyermekek 1967-ben megjelent, a török költészet éppen a második új költészet Kinji Jani által megnyitott lehetőségeket vitatta. A fiatal költő ráadásul saját költségén adta ki a kötetet. Zarifulli nem utasította el a modern költészet lehetőségeit. A zárt és sűrű képi világot egy teljesen más közegbe, az iszlám érzékenység és metafizikai keresés világába helyezte át. A német filológia keretében mérhetően tanulmányozott Rilke belső hangját, valamint Necip Fazıl Kürşad és Szezai Karakócsától örökül hagyott civilizációs tudatot saját költői világába olvasztotta be. Költészete nem volt könnyen fogyasztható, olyan versekből állt, amelyek erőfeszítést kívántak az olvasótól, ám ezt az erőfeszítést bőségesen meg is hálálták. Verseiben a természet, a szerelem, a halál és a hit a madarakból, hegyekből és gyermekekből szőtt sajátos képvilágában nyert új életet. A Menziller, Állomások és a Korkuvel Jakarüs, Félelem és Könyörgés 1985 ezt a költői irányt tovább érlelte és annak csúcsára emelte. Második, 1973-ban megjelent kötete pedig nem csak saját költészetének, hanem egy egész nemzedéknek is nevet adott, Jedi Güzel Adam, azaz Hét Szép Ember. Ez az elnevezés idővel annak a kiváló alkotói közösségnek a közös nevévé vált, amelynek tagjai Marasban találkoztak egymással, és jelentős nyomot hagytak a török irodalomban. Összekötő kapocs közöttük nem csupán a közös származási hely volt. Mindannyian arra törekedtek, hogy Anatólia mélyéről kiindulva, a nemzet hitét, műveltségét és értékeit vigyék be a modern irodalom központjába. Ez a közösség Nuri Pagdil által kiadott Etepiat című folyóiratban találkozott egymással. Majd az 1976-ban indult Mavera folyóirattal saját szellemi műhely teremtett. Zarifulli az alapítók között volt. A Mavera a hazai saját gyökerekbe táplálkozó gondolkodás és hitközpontú irodalom egyik fontos műhelyévé vált. Számos, ma ismert író és költő is ott formálódott. A TRT által 2014-ben sugárzott Jedi Güzel Adam című sorozat révén ennek a nemzedéknek a története milliókhoz eljutott, és Zarifullit az újabb nemzedékek ismét felfedezték. Zarifulli nem csupán költő volt. A napló, az esszé és az elbeszélés határai mozgó, jasamak, élni, a török próza egyik legkülönlegesebb műfaj kategóriában nehezen sorolható alkotása. A költő ebben megrendítő őszinteséggel tárja fel a belső világát, küzdelmeit és kereséseit Szavasri Timleri, a háború ritmusai című regényében, az afgán nép megszállásával szembeni hősies ellenállás mutatta be. Véleménye szerint ugyanis a művész kötelessége, hogy hangot adjon az elnyomott és szenvedő földrajzi térségeknek. Az Anne, anya című regény, valamint a Birde Irmendir Budunya, azaz Ez a világ egy malom, és az Engin Hajaller Pesinde, azaz Gazdag álmok nyomában című kötetekben összegyűjtött eszéi, a Szücsi imám című színdarabja, illetve a Rilkéről írt tudományos munkája,
Egyaránt azt mutatja, hogy milyen széles volt érdeklődési köre. Kortársaitól egy másik fontos vonása is megkülönböztette. A gyermekeknek szentelte a munkáját. A Szercsakus Katiraszlán, Ácska Kanlár, Jürek Dede, Ile Petisa, Kücsök Sezáde és Motorlukus című műveivel a török gyermekirodalom klasszikus alkotásait hozta létre, és a Török Írók Szövetsége gyermekirodalmi díjára is érdemesnek ítélte. Meggyőződése szerint gyermekeknek írni annyit jelent, mint egy nemzet holnapjához írni. Az irodalom egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy a jövő nemzedékeit, akikre majd rábízzuk az ország jövőjét, tiszta nyelvvel és erős lélekkel nevelje. Egy olyan költő számára, aki a felnőtteknek szóló irodalomban korszakalkotó műveket hozott létre, a mesék nyelvére való átérés épp úgy alázatának, mint ügyiránti elköteleződésnek jele volt. Zari Fólu mindig távolságot tartott a hírnévtől, a látványos önreklámtól és az irodalmi piaczajától. Az írást az imádsághoz hasonló komolysággal kezelte. Türelmesen elolvasta a hozzájutó fiatal költők kéziratait és a folyóiratok oldalain, valamint levelekben is útmutatást adott neki. Halála után könyvformájában is megjelent levelei dokumentálják, hogyan segítette és támogatta idősebb testvérként a fiatal tolforgatókat. Az ő világában a művészet nem választható el a hittől, az erkölcsről és a nemzet problémáitól. A szó nála rábízott érték volt, és a rábízott értékkel nem lehetett visszaélni. Amikor 1987. június 7-én, mindössze 46 éves korában Isztambulban elhunyt, nem csupán könyvtárnyi művet hagyott maga után, hanem egy példamutató művészi erkölcsöt is. Neve ma is él iskolákban, könyvtárakban és kulturális központokban. Művei újabb és újabb kiadásokba jutnak el az olvasókhoz. Dolgozatok és tudományos értekezések születnek róla, valamint programokat és megemlékezéseket rendeznek a tiszteletére. A Történelmi Maras Líceumot, ahol barátaival együtt tanult időközben irodalmi múzeummá alakították át, amely a nemzedék emlékét őrzi. Már fiatalon távozott közülünk az általa hátrahagyott életmű minden egyes olvasás alkalmával, újra és újra bizonyítja, hogy rövid élete milyen hosszú életúttal ér fel. Vezetéknevéhez méltóan elegáns, kifonomolt életet élt. A török irodalom sok mindent köszönhet neki. Modern költészetünknek egy hazai gyökerekből táplálkozó, mély lélegzetvételű hangot, gyermekeinknek tiszta nyelvet, a fiatal tolforgatóknak pedig példamutató tartást adott. A Jedi Güzel Adam, hét szép ember, egy kifinomult hangja ennyi év elteltével sem veszített erejéből, mert az igazságra épülő szó nem évül el. Minden olyan olvasónak, akinek könyvtárában még nincs Zari Fólu kötet, azt tanácsoljuk, induljon el mi hamarabb, azon az úton, amely az Isáre Csucsuklari című kötettől a Jelsemek című műig vezet. Meg fogják látni, hogy amíg ez a nemzet ilyen szép embereket képes nevelni és felnevelni, addig irodalma és jövője is biztos kezekben van. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végéhez ért. Dr. Jamil Dohácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten ismét egy kiemelkedő török személyiséggel jelentkezünk. Tartsanak!

Ik mûzeûm ban yar va nem çodal kozikel, omayı hasnaleti targyak töbezar iveş elu deyit latvat. O vitrinek ben talal hato poharak, talak, kupak, bak pinzirmik, nem yuttatyak esibe akorab bir sivilizasyokat, o zemberi şey galtal mektetli pişeket. Nem tut hat yok, meyik sivilizasyo hasnalta o zelşö konhayı esközöket, bak diz targyakat. De az tutuyuk, hoyk kik talaltak fel, omma iş hasnala toş, bistoş tüyüt, o frigek.

Lakot terle teyvel, şir kamra ival, işsik la alagut yayival, ekmaşik vilagbar repit minket. Ezirt Anatolia, maşudik Kapadokya yanak iş nevezik. Ez Anatolia, egik leksep völge. Azokori bilak ut halo zatat alapul veve galogoş iş kerik paroş turişte utat beyarva yobban megişmer het yük akörniket. O nemzet közü sintü, piroş, fehir sinek gel kiyelöld, 800 kilometer hosu ut, ofrik ut. Ön dönt, o sabat tiri muzeumnakiş, be illö, haru mezar iveş völget, galok, iş kerik parradiş, beyar hatya. O harun pontrol kiindulo, frik ut, o yazılı kayağınal, egeşül. O yazılı kaya, o frigek vallaşi központya, iş o vilag egiklek fontoşap sabat tiri emnik müve. Aköre vişet, midas so miat, midas emnik münekiş nevezik. O frig müvizet egiklek fontoşap pildaya, lenü gözi o zembert. Erkibzel hetetten, hogan tuttak, estaz alakzatot, egetten siklabol kifaragni. O tizen hit miter magaş faragot követ, o sakir tökserint fentrol lefeli faragtag. O rayta talalhato betüt, negben ot santimeter magaşag. Aş o nitanak az o görögre, ik o betük el olvoş hatok. De hoyk mit yelentenek az nem tudyuk. Mivel o frik nelvet mik nem feytettik meg, o ziraş töp tutsat savanak yelentişe egelöre titok.

O miras emlik mü vak irot kö elşö frontia geometriyayı mintak kaldisitet közepin ek kaput yel kipezo alaksat talal hato. Sakir tök serint vallaşı ünne peken ide heyestik kibele fö iştenlö sobrat. Kibele Anatolia fontoş iştenlöye o frigek lek fontoşap iştene. İş o zegetten akit ember formaban abraz oltak. O frigek abövşik, termiken şik, iş aldaş forraşanak tartottak. Az irot kön samoş kibele anya işten öt abrazolo kö sobrot talaltak. O midas emnik müvet, o frigek töp bisent ipit minni yihez haşonluan, o varoş videlme risinek tartyak. Ezeket o zepit mi yeket o strategiyayı utakon o terletet uralo pozisyok ban heyestik el. Emellet ebben o varoş ban talal hato akor letna gop kö sisternaya iş. O frigek samara rent kevül fontoş volt o hit oz anya işten nöben. Ennek lekse pildayat oz eski şehri sivri hisar pesinus antik varoşa ban latat yuk. Est azokori baroşt hittik o frigek kibele fö iştenlö lak heyinek. Ezirt pesinus o frigek vallaşi központya işlek fontoşap sentiye iş volt. Hittek o kibele sobor geogito ereyi ben meyet sentnek tartottak iş hitük serint o zik böl salt ala. Pesinus volt o zanya iştenlö tisnele tire rendezet ünnepek központya. Egretöbben ben senteltik magukat ozişten nönek. Valo yaban akutatok serint ek meteor zuhant pesinus földire. İş ozakkuri emberek magneşeş tulardon şagayı miyat tartottak sentnek. O pesinus antik varoş fontoş kereşkedelme utak talal koza şanal feküt. Ezirt aromayı iş Bizans'ı idosakbaniş kiemelkedö varoş volt. Ozantik varoşban közel harmins ive foynak ozaşıta şok. Bar şok lelet került nap vilagra kibele işten nö senti yiğit ettik nem talaltı ekmek origi isek. De o nemzet közi çapat türetlenül foytatya akuta taşt. Mayı timank o kişöp bi sivilizasyoknak amultra tükröt tarto kultura yukat iş müvise tüket iş befoyaş olo

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez ért. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Irán bejelentette a következő napokban tiltott zónát hoz létre a Hormuzi szoros közelében. Türkiye pedig 3-2-re legyőzte Olaszországot, ezzel megvédve a női röplabda Európa bajnoki címét. Gázában 100 ember, köztük 60 gyermek holttestét emelték ki a romok alól. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Szép napot kívánunk!